moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

jednu laganu pjesmu koja se zove ovako nekako Heroj ulice.

88.8. Hanna Rádió. Hit music. Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70 per A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: A mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb. Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21-31. Infók, programok, helyszínek. szegediborfesztivál.hu.
3: Ez volt a reklám.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, get it?
3: No.
2: This is...
4: Yeah. Road boy lover.
5: Alongside lovely Celia.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv
3: 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják a szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Községi közlekedési versenyt tartottak Magyarkanizsán. A Kressz Kriszti elnevezésű megmérettetésen az iskola előkészítős óvodai csapatok, valamint az általános iskola első és második osztályos diákjai vettek részt. Az eseménynek a Jován Jovánovics Zmáj általános iskola Zmáj épülete adott otthont, ahol 30 gyerek mérte össze tudását. Azon gyerekek jutottak tovább a községi versenyre, akik az iskolájukban meghallgattak egy előadást, majd egy vonatkozó teszt kitöltése során a legtöbb pontot érték el. A Magyarkanizsai általános iskolát 3 csapat képviselte, míg az óvodások 7 csoportban versenyeztek. A feladatokat korcsoportok szerint osztották fel, a kérdések kivetítőn is olvashatók voltak, de egy moderátor is megosztotta azokat a gyerekekkel, akik csoportokban dolgozva válaszoltak azokra, vagy rajzolták le a jó megoldást. A verseny az alsós és az óvodás gyermekeknek szólt, annak érdekében, hogy minél hamarabb megtanulják az alapvető közlekedési szabályokat. A legtöbb pontot szerzett csapat ajándékban részesült, és tovább jutott a körzeti versenyre. A programot Magyarkanizsa önkormányzata támogatta. Meplős megközelítéssel kínál megoldásokat a klímaváltozás okozta kihívásokra. A projektben 4 mintafarm vesz részt, 2 Magyarországon, 2 pedig Szerbiában működik. A kispiaci rendezvény középpontjában a kecske sajt állt. Az érdeklődők szakmai előadásokat hallgathattak meg a kecske tej, a kecske sajt és a borok kapcsolatáról. Emellett bemutattak egy sajtkészítéssel kapcsolatos mesekönyvet is. A program zárásaként a látogatók bejárhatták a nyílt napnak otthont adó kecskefarmot, ahol a farm termékeit is megkóstolhatták. A szerb kormány a legutóbbi ülésén elfogadta a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről szóló határozatot, amely hatályon kívül helyezi az előzőt, így a korábbi 25% helyett a jövedéki adó most csak 20%-kal alacsonyabb. Így most a benzin jövedéki adója 3,6 dinárral, a dízelé pedig 3,7 dinárral magasabb literenként. "1957 óta nem ittak olyan kevés bort világszerte, mint 2025-ben. Közel 70 éves mélypontra zuhant a borfogyasztás a világon. A visszaesést az infláció, a gazdasági bizonytalanság és a megváltozott fogyasztói szokások okozzák. Franciaországban, Olaszországban és az Egyesült Államokban is csökkent az értékesítés, Kínában pedig 5 év alatt több mint 60%-kal esett vissza a fogyasztás. Ugyanakkor a magyar borászat kiemelkedően teljesített. A magyar borexport tavaly több mint 15%-ra nőtt, főként a német piacon. A hegyközségek nemzeti tanácsa legfrissebb kutatása szerint a magyar piac stabil, a bor pedig továbbra is a második legnépszerűbb alkoholos ital Magyarországon.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai nap folyamán túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, de néhol előfordulhat zápor, gyenge zivatar, így az érintett tájakon vizes csúszós útszakaszokkal is találkozhatnak a közlekedők. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Napközben többfelé megélénkül az északi-északnyugati szél. Záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak, emiatt romolhat a járművek menetstabilitása. Hajnalban reggel egyes tájainkon pára köd okozhat átmenetileg korlátozott látási viszonyokat. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: A mai napon túlnyomóan napos és meleg idő várható, reggel mérsékelt, majd egyre felerősödő északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 24 Celsius fok körül alakul. A következő napokban változóan felhős és szeles lesz az idő, de a napsütés továbbra is marad. Mérsékelt és erős északnyugati széllel kell számolni. A nappali csúcshőmérséklet 24 fok körüli lesz. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 184, Zentánál 253 cm magas.
1: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az orvosmeteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
0: A mai napon sem érkezik fronttérségünkbe, de lassú, ugyanakkor határozott melegedés fogja jellemezni időjárásunkat. Emiatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak, körükben migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás ingadozás alakulhat ki. Emellett sokaknál jelentkezhet váradékonyság, bágyadság, dekoncentráltság is. A néhol előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szélesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Panda Rádió.

0: nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
1: 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják a szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között. Tartol a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31. Infók, programok, helyszínek szegediborfesztivál.hu.
2: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
3: A Szegedi Gyermekcsodafejlesztő Közhasznú Alapítvány, a Szegedi Gemma Központba járó, súlyos és halmozottan sérült gyermekeket támogatja, hogy ne csak fejlődjenek, hanem élményeket is kapjanak. Egy olyan virtuális szobát szeretnénk létrehozni, ahol a gyerekek hegyet mászhatnak, a tenger mélyére merülhetnek. Ehhez most te is hozzájárulhatsz. Ajáld fel adód 1%-át az alapítványnak, vagy keresd fel minket e-mailben a gyermekcsodakukac@gmail.com címen.
4: Ez volt a reklám.

0: Rájértől kapitány.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

pecsenyét is hoztam, mégpedig kétfélét. Behoztam a kakast, meg vele a jércét. Hát, hogy jutottam hozzá, mindjárt elmesélem. Csak figyeljenek, érem, türelem.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Vidám szép jó reggelt kívánunk minden kedves Panda Rádió hallgatónak, itt a Tisza hangja, és a mai napon május 20-a szerda van. Valamikor az emberek nem új

0: életet kezdenek, csak egy nyugodtabb napot. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szerda reggel van, és igen, a hét közepe már. Ilyenkor az ember néha már egy kicsit fáradtabb, de még mindig ott van előttünk rengeteg lehetőség.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Sokszor azt hisszük, hogy mindig nagy dolgoknak kell történniük ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat, pedig néha egy nyugodt reggel is ajándék lehet.
0: Egy jó kávé, egy kedves mondat, egy dal a rádióban, és hirtelen valahogy könnyebb lesz a nap.
1: Igen, mert az élet legtöbbször nem a nagy pillanatokból áll, hanem apró dolgokból, amik mellett sokszor túl gyorsan elszaladunk.
0: Ma mindenhol azt látjuk, hogy tökéletesnek kell lenni, tökéletes munkának, tökéletes külsőnek, tökéletes életnek, tökéletes napnak, és még sorolhatnánk. Pedig az igazi, az mi az, Zenóbia?
1: Pedig az igazi élet nem tökéletes, és talán pont ettől emberi. Néha túl sok mindent cipelünk magunkban, aggodalmakat, feszültségeket, régi mondatokat, és közben elfelejtjük egyszerűen csak jelen lenni.
0: Valaki ma reggel álmosan nyitja ki az ablakot, friss levegő érkezik, a madarak énekelnek, és egy pillanatra minden csendesebbnek tűnik. Talán pontosan ezek a pillanatok segítenek újra egyensúlyba kerülni.
1: Mert nem kell mindig rohanni, néha a nyugalom is haladás. Ez a Tisza hangja a Panda Rádióban, ahol ma is együtt indul a reggel.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnapköszöntőn következik, Tisza hangja műsorunkban május 20-án, szerdán azok ünnepelnek, akik nevében ott van az életvidámság, a kedvesség és egy kis tavaszi frissesség is. Május 20-a van, és ma a Bernátok és a Feliciák ünnepelnek.
3: Két igazán különleges név, mindkettő mögött hosszú történet áll, és folytassad, Andrám.
2: Bernát név germán eredetű, jelentése nagyjából erős, mint a medve, és valóban van benne valami erőcsugárzó hangulat is.
3: Régen nagyon népszerűvé név volt Európában, sok híres egyházi személy és tudós is viselte ezt a nevet.
2: A Felícia név viszont latin eredetű, jelentése boldog, szerencsés, már maga a név is olyan, mintha egy kis mosoly lenne benne.
3: És talán nem véletlen, hogy sokan kedves, barátságos személyiséget társítanak hozzá.
2: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Bernátnak és Feliciának.
3: Legyen ez a nap tele jó kedvel, szeretettel, kellemes meglepetésekkel és sok szép pillanattal.
2: Valahol ma reggel egy telefon csörren meg. Boldog névnapot! És a másik oldalon valaki rögtön mosolyogni kezd.
3: Mert néha egy kedves figyelmesség egész napra fényt vihet az ember életébe.
2: A nevek mögött mindig ott vannak az emberek történetei, és ma a Bernátok és Feliciák története ragyog egy kicsit fényesebben. Ez a Tisza hangja, ahol minden név mögött egy kis történet él.

što va. Dojegy jö temény mondod a lélek eddig elcibált. De ma van a nap, hogy magad alatt vagy ki deprimált, nem csinál fesztivált, csak ventilál, és nem kizárt, hogy ő belőle reszli vált. Már annyi kört tett, hiába már a tört lett, szedegeti szilánkjait a jobb időknek, mondod a sorszám, amit a portán kezedbe adtak, összetéphető, a gép kihagyta, átlépett rajtad, de csak a sorok érnek véget, nem az élet, e féte nem vagy senkinek se szolgaság.

Üzenik a bölcsek, embernek születni könnyebb, mint embernek maradni, s nem beállni valami Isten verte szörnynek. Pedig amikor e fura világra lögtek, előbb tanultál sírni, mint nevetni, folyt a könnyed. Ma igazi lőtt sem, vagy csupán egy karcolást csinál ki, te vagy erősebb, már nem neveznek hősnek,

0: do it. I love all the music. The music's awesome.
1: On the radio.
0: Hit music.
1: Give it up. On the radio.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élvezhet.

0: élményé válik.
1: Ma pedig készítünk székely fokhagymalevest, egyszerű, tartalmas és lélekmelengető igazi házias leves, amelynek már az illata is otthont izdéz. És székely fokhagymaleves, ez az étel, ami egyszerre egyszerű és nagyon különleges is, és bizony régen sok háznál gyakran főzték, főleg hűvösebb napokon, mert tartalmas és...
2: A burgonya, liszt, tejföl, tojás, zsír vagy kevés olaj, só, bors, piros paprika és a pandacsavar, pirított kenyérkocka egy kis sajttal megszórva.
1: És az elkészítése, először a fokhagymát apróra vágjuk, vagy összezúzzuk, majd kevés zsiradékon óvatosan megfuttatjuk, nagyon fontos, hogy ne égjen meg, mert akkor keserű lehet, de a krumpli is belekerül, a felkockázott burgonya is belekerül a levesbe, majd felöntjük vízzel vagy alaplével, és jöhetnek a fűszerek, egy kevés piros paprika, bors és só adja meg az igazi házias ízét, és jön a habarás, a végén tejföllel és tojással. Sejmesebbé tesszük a levest, és ettől lesz igazán krémes és tartalmas, de a pandacsavar el sem maradhat. A pirított kenyérkockák a tetején szinte kötelezők, és egy kevés sajt még finomabbá teheti.
2: Miért szeretik sokan? Mert egyszerű alapanyagból készül, mégis nagyon karakteres étel, a fokhagyma pedig különleges meleg ízt ad neki. A leves lassan gőzölög az asztalon, odakint talán hűvösebb az idő, de bent a fokhagyma és a friss kenyér illata tölti meg a konyhát. A legjobb receptek sokszor generációról generációra öröklődnek, és minden tányérban ott van egy kis otthonosság is. Ez volt a Konyhai Kalandok, ahol ma egy régi fokhagymás klasszikus főtt a stúdióban.
0: A Konyhai Kalandok pandacsavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Kocincs velünk a következő 30-ra. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi és még elképesztően sok fellépő. Jó bor, jó zene. A domtéren is. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között. Infók, programok, helyszínek. szegediborfesztivál.hu.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

Tőlem itt hagyott, csak úgy észrevétlen, félre se néztem, annyi volt, csak annyi volt, egy szót se szólt, hirtelen elment, itt hagyott, valaki útra vált a jobbik részem.

látok, hosszas a nyújtózik mindenütt, valahogy nincsen semmi úgy, minden szó mástól eltanult, mióta útra vált a jobbik részem.

elmúlt tángyerek, aki belőlem elveszett, elvitte minden kedvemet, magával Hitler ringyó jobbik részen. Az én jobbik részen.

egy csavargok nélkül. Tám erre vártam, mit se kell már itt féltenem. Tán erre vártam, ez jó nekem. Kicsusszant belőlem hirtelen a kígyó hűtlen, kígyó jobbik részem. Az én jobbik részem.

0: si accende, c'è un bel félre se néztem, annyi volt. Elment belőlem, itt hagyott, magával vitte, nincs titok, útra vált a jobbik részem. Nincs titok, útra vált a jobbik részem. Nincs titkom, mióta útra vált a jobbik részem. Én már úgy vagyok jó, ahogy így vagyok, én már nem leszek másik. Matatni szeretek, álmodok, egész kipusztulásig. Azért van csak, mert itt hagyott, mit is mondhatnék, nincs titok, magával vitt.
1: It's my station, Panda Rádió.
2: Kedves hallgatóink, a Tisza hangja műsorában most egy kis természet következik. A Zöld Sarok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Angel World virágüzlet, ahol szebbnél szebb virágok, csokrok és dekorációk várják a vásárlókat. Legyen szó születésnapról, esküvőről vagy bármilyen különleges alkalomról. Az Angel World virágüzlet egyedi és ízléses virágdíszítést készít. Angel World, ahol a virágok érzelmeket mesélnek.
3: A kaktuszok különleges világába fogunk most utazni, szúrósnak tűnnek, mégis rengetegen rajonganak értük. A kaktuszok a természet egyik legkülönlegesebb túlélői, és sokan szeretik őket, mert különlegesek, furcsák és nagyon kitartó növények. A kaktuszok főként Amerika sivatagos területeiről származnak, olyan helyeken élnek, ahol kevés a víz és nagyon erős a napsütés, de valójában miért is tüskések ők, Zenóbia?
4: A tüskék nem véletlenül alakultak ki, segítenek megvédeni a növényt az állatoktól és csökkenthetik a vízveszteséget is. A kaktuszok igazi túlélők, a vastag szárukban vizet tudnak tárolni, így hosszabb száraz időszakot is kibírnak. Sokan meglepődnek rajta, mert hogy ugye virágoznak is, de a kaktuszok gyönyörű virágokat is hozhatnak, és néha csak rövid ideig virágoznak.

0: hoznak, de akkor egészen látványosak.
1: Nagyon sokan tartanak kaktuszt otthon, mert kevés gondozást igényel, és modern dekorációként is jól mutatnak. De mit szeretnek? Sok fényt, kevés vizet, jó vízelvezetésű földet, és általában jobban viselik a szárazságot, mint a túlöntözést.
0: De kapcsolódnak hozzájuk babonák és hiedelmek is. Vannak, akik szerint a kaktusz megvédi az otthont a negatív energiáktól, mások úgy tartják, hogy az erőt és a kitartást jelképezi.
1: Egy kis kaktusz csendben áll az ablakban, kevés vizet kér, mégis kitartóan növekszik tovább.
0: A természet néha a legkeményebb körülmények között alkotja a legkülönlegesebb növényeket, és a kaktusz pontosan ilyen erős, különleges és meglepően szép. Ez volt a Zöld Sarok, ahol ma a sivatag túlélői kerültek a középpontba.
2: A Zöld Sarok rovat támogatója a magyar kanizsai Angel World virágüzlet, ahol gyönyörű virágcsokrok, egyedi dekorációk és különleges virágkompozíciók várják a vásárlókat. Angel World, ahol minden virág egy történetet mesél.

0: Exit!
1: Hit music.
2: Panda Rádió.
3: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merinógyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065 21

0: 22955 adankó.com.
1: Humor, nem és különleges szövegek, az Animal Cannibals a magyar könyvzene egyik legegyedibb formációja volt. Most egy igazán különleges magyar csapatról beszélgetünk, igen, ahogy említettem is, az Animal Cannibals együttesről. Ők azok, akik a humort és a rap zenét teljesen sajátos stílusban ötvözték, és ami érdekes bennük, még azok is ismerik a dalaikat, akik egyébként nem hallgatnak rap zenét.
2: Az Animal Cannibals a 80-as évek végén alakult Budapesten, és abban az időben Magyarországon még nagyon újnak számított a rap zene. Az Animal Cannibals pedig az elsők között volt, akik igazán ismerté tették ezt a stílust.
1: Az ő dalaikban sokszor humoros szövegek és játékos hangulatok jelentek meg, nem akartak keménynek látszani, inkább szórakoztatni szerettek volna. És a 90-es években lettek igazán népszerűek, kazetták, CD-k, televíziós fellépések, akkoriban szinte mindenki ismerte a nevüket.
2: Rengeteg ismert számuk született, és sok daluk ma is nosztalgikus hangulatot idéz azoknak, akik a 90-es években nőttek fel.
1: Az Animal Cannibals nem csak zenekar volt, a magyar hip-hop kultúra fontos részei lettek, rádióban, televízióban és rendezvényeken is gyakran szerepeltek, de miért szerették őket?
2: Talán azért, mert könnyedek és emberközeliek voltak. Nem túl komolyan, de nagyon ügyesen csinálták azt, amit szerettek.
1: Nagyon erősek voltak a szóviccekben és a ritmusos szövegekben, és ez különleges hangulatot adott a dalaiknak.
2: Egy régi szép nyári diszkóban megszólal egy Animal Cannibals sláger, és hirtelen mindenki együtt kezdi mondani a refrént, mert vannak zenék, amelyek egy egész korszak hangulatát őrzik meg. A zene néha nem csak meghatni akar, hanem mosolycsalni az emberek arcára, és az Animal Cannibals pontosan ezt tudta nagyon jól. Ez volt a zenetörténeti morzsák, ahol ma a magyar rap egyik legvidámabb csapatával nosztalgiáztunk.
0: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 2122 955 adankó.com.

0: Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
2: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.
3: Május 20-a is tele van érdekes történelmi eseményekkel, híres emberekkel és különleges fordulatokkal. Uralkodók, írók, háborúk és tudományos áttörések is kapcsolódnak ehhez a naphoz. Május 20-a van az év 140. napja, és még 225 nap van hátra az évből, és bizony ezen a napon is sok minden történt a világban.
4: Május 20-a a méhek világnapja is, ezzel a nappal a méhek fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet, hiszen nélkülük rengeteg növény és termés eltűnne a világból.
3: 530-ban Gelimer letaszította trónjáról Hilderék a vandál királyt, és később bizánci katonai beavatkozáshoz vezette Észak-Afrikába. A történelemben sokszor egyetlen uralkodóváltás is egész birodalmak sorsát változtatta meg.
4: 1536-ban kivégezték Annie Boleynt, 8. Henrik angol király második feleségét, fejvesztésre ítélték árulás és házasságtörés vádjával. Története máig az egyik legismertebb királyi dráma.
3: 1635-ben Franciaország hivatalosan is hadat üzent Spanyolországnak. Ez fontos része volt a híres 30 éves háborúnak, amely egész Európát megrázta.
4: 1938-ban hunyt el Branislav Nusić, a híres szerb író és szatirikus. Olyan ismert művek szerzője volt, mint a Gospodja Minisztárka és a Szumnyino Líce. A szerb színházi világ egyik legfontosabb alakjaként emlékeznek rá.
3: 1930-ban a fehér nők választójogot kaptak Dél-Afrikában, a női választójogért világszerte hosszú küzdelmek folytak.
4: 1984-ben Nagy-Britanniában megnyílt a világ első emberi embrió bankja. Ez hatalmas tudományos és orvosi mérföldkőnek számított.
3: 1861-ben született Nelly Melba, a világhírű ausztrál operaénekesnő, a 19. század végének egyik legismertebb.
4: Máshol színházakban tapsoltak egy előadás végén, és tudósok új korszakot nyitottak a tudományban.
3: A történelem nem csak évszámokból áll, hanem emberekből, döntésekből és történetekből is. Ez a Tisza hangja, ahol ma is együtt utaztunk egy kicsit az időben.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsu Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Valódi otthon.
2: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi, és még elképesztően sok fellépő. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
4: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
0: Ez volt a reklam.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: És mit tehetünk a jobb alvásért? Az alvás nem luxus, hanem a szervezet egyik legfontosabb feltöltődése. Most egy olyan témáról beszélgetünk, ami szinte minden embert érint. Nem más ez, mint az alvás, mert sokan hiába alszanak eleget, mégis fáradtan ébrednek. A jó alvás nem csak a mennyiségtől függ, hanem attól is, milyen minőségű az alvásunk.
4: Igen, az esti rutin fontos. A szervezet szereti a kiszámíthatóságot. Ha minden este nagyon más időpontban fekszünk le, az megzavarhatja a belső ritmust. Sokan közvetlenül elalvás előtt még hosszasan telefonozgatnak, a képernyők fénye viszont megzavarhatja az elalvást, ezért este érdemes lehet kicsit kevesebb képernyőt használni.
3: És nagyon fontos a késői kávé, a késő délutáni vagy esti koffein is ronthatja az alvást, és vannak, akik érzékenyebbek rá, mint mások. De itt jön, ami még nagyon fontos, ugye beszéltünk már erről tegnap is, a hálószoba hangulata.
4: A nyugodt környezet sokat segíthet, kellemes hőmérséklet, sötétebb szoba, csendesebb környezet, sok ember így könnyebben alszik el.
3: A nappali mozgás és a friss levegő is segítheti az alvást, a szervezetnek szüksége van a természetes ritmusra és aktivitásra.
4: De van a stressz hatása is, a túl sok stressz és aggodalom gyakran este erősödik fel. Ilyenkor az ember teste fáradt, de az agya még mindig pörög.
3: És ami segíthet, sokan szeretnek este teázni, olvasni, halk zenét hallgatni, kicsit lelassulni, és néha már ettől is nyugodtabb lehet az este.
4: Este lassan elcsendesedik a lakás, a telefon félrekerül, egy lámpa halk fénye világít, és az ember végre megengedi magának a pihenést.
3: Az alvás nem elvesztegetett idő, hanem az egyik legfontosabb ajándék, amit a testünknek adhatunk. Ez volt a Szépség és Egészség percek, ahol ma az éjszakai pihenés titkairól beszélgettünk.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
1: A mai napon nem a nagy jóslatoké a főszerep, hanem az apró igazságoké, amik néha meglepően betalálnak. Na de nézzük, mit üzennek ma a csillagok pandás módra, mert valljuk be, néha egy horoszkóp jobban ismer minket, mint a saját ébresztő óránk.
2: Kezdjük is a kossal. Ma úgy érzed, mindent azonnal meg tudnál oldani, csak ne akarj egyszerre öt helyen lenni.
1: Bika, ma különösen fontos lehet számodra a kényelem, és teljesen jogosnak érzed, hogy egy jó étel javítja a hangulatot.
2: Ikrek, a gondolataid ma gyorsabban szaladnak, mint a hétvége után az idő, valószínűleg most is egyszerre több témán jár az eszed.
1: Rák, ma könnyebben megérintenek az

0: érzelmek, és lehet, hogy valaki pont a te kedvességed miatt érzi jobban magát.
1: Oroszlán, te ma is szereted kézben tartani a dolgokat, de néha a világ akkor sem dől össze, ha nem te irányítasz mindent.
0: Szűz, te már fejben minimum 3 nappal előrébb jársz, de ma próbálj meg egy kicsit lassítani és lazítani is.
1: Mérleg, ma különösen fontos számodra a nyugalom és a harmónia. A drámát most inkább hagyd meg a sorozatoknak.
0: Skorpió, a megérzéseid ma is nagyon erősek lehetnek, és valószínűleg hamarabb észreveszel valamint, mint mások.
1: Nyilas, ma erősen vágyhatsz egy kis szabadságra vagy változásra, akár egy spontán ötlet is feldobhatja a napodat.
0: Bak, te ma is próbálod rendbe tartani a világot magad körül, de ne feledd, nem kell mindent egyedül megoldanod.
1: Vízöntő, valami egészen váratlan ötlet juthat ma eszedbe, és lehet, hogy mások először furcsán néznek, aztán rájönnek, hogy zseniális volt.
0: Halak, ma jobban szükséged lehet egy kis csendre és lelki nyugalomra. Egy zene vagy egy emlék most különösen mélyen megérinthet.
1: Akármit is mondanak a csillagok, egy kis humor, egy jó kávé és néhány kedves ember mindig segít átvészelni a napot. Ez a Tisza hangja, ahol ma is mosollyal néztünk fel az égre.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Banda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
2: Domokos László sokoldalú színész, hiszen láthattuk őt már színházban, követ

0: szerethettük karakterét a Barátok közben, és megcsillogtatja nekünk most tehetségét, mint stand-upos is. Fogadják szeretettel Domokos Lászlót!
1: Drága jó anyaországba szakadt testvéreim, hát nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, de tudják, minek örülök még jobban? Hogy én is itt vagyok. Hát hölgyeim és uraim, az én szülőfalumban nem volt túlsúlyos ember. Az akkori öregek is szikárok voltak a sok munkától, az étkezéstől, a jó minőségű ételtől. De ami még furább számomra, hogy Székelyföldön nem létezett olyan, hogy fogyókúra, ami most már nem mondható el, megjelent otthon is. A székely menyecske addig fogyókurázott, hogy végül ki kellett hívni a papot, hogy adja fel az utolsó kenetet, és hát tudják, az utolsó kenet az a krizma, egy bizonyos olívaolajból készült kenőcs, és a pap már akarta fülkenni, mikor megszólalt a menyecske: jaj, plébános úr, csak vékonyan. Székely család étkezik, paradicsomlevest esznek, és a székely magára borítja a paradicsomleves felá, és azt mondja: na tessék, úgy nézek ki, mint egy disznó. És azt mondja a felesége: igen, s le is etted magad. Állítólag megtörtént, hogy a székely menyecskének volt egy kicsi fiacskája. Nőtt, egészséges volt minden, de úgy vette észre a menyecske, hogy a fütyikéje nem nő arányosan a termetével, és elvitte az orvoshoz. Az orvos ránéz, és azt mondja: ó, drága asszonyom, hát ez teljesen rendben van, teljesen egészséges, de azt akarja, hogy nagyobb legyen, etessen vele pánkót. Nálunk a pánkó az a fánk. Hazament a menyecske, egy nagy vajlinggal kisütött, odaadta a gyereknek a vajlingot, és azt mondja: na fiam, kettőt vegyél ki, a többit vidd be apádnak. Miközben jöttem befele, eszembe jutott egy érdekes dolog, hogy mi székelyek egy kisebbség vagyunk, egy 1,2 milliós kisebbség, egy 17 milliós többségben, viszont nekünk, székelyeknek is megvannak a kisebbségeink. Ha a medvéket leszámoljuk, mert azok is most már lassan kisebbség, most hallottam, hogy 12 ezer példány van a Kárpátokban, a 3-4 ezer helyett, de ha őket leszámoljuk, akkor két magyar nyelvű kisebbségünk van, az egyik a csángóság, a másik a cigányság. És sok-sok évszázada élünk egymás mellett, néha kis-kis problémákkal, de általában békességben és egyetértésben. Én most a csángó-székely viszonyról szeretnék önöknek egy kicsit mesélni, és hát mindezt tisztelettel teszem, nem beszélve arról, hogy a legjobb barátom cigány származású, a másik nagyon jó barátom Gábor Dénes pedig csángó. Úgyhogy az ők történeteiket próbálom egy kicsit elmesélni önöknek humorra. Kezdjük ott, hogy az én nagyapám még úgy tanította nekem, hogy olyan embertől ne kér tanácsot, aki nem gyűri be az ingét a nadrágjába. A csángó kívül hordják. Ez azért van, mert azért a csángó ember fineszes. Mondhatni, hogy fineszesebb, mint a székely. Amíg a székely egy dolgot meggondol egyszer, addig a csángó kétszer, azt mondják. Hát Gábor Dénes csángó barátom, aki néptáncos, a Hargita népi táncegyüttes híres táncosa, meglátogatott székely barátjával, Hozó Leventével Budapesten engem. Itt volt a Táncház Fesztivál, és egy hétig nálam laktak. És hát, mint plusz program, leszerveztem őket a Barátok közthöz, hogy beviszem stúdió látogatásra, meg színészekkel való találkozásra. Hú, nagyon készültek. Reggel még főse ébredtem, azt hallom, hogy boxolják a ráncos szárú csizmát, felvették a posztónadrágot, vasalták a fehér gyönyörű inget, felre a posztó mellény. Kalap, úgy néztek ki, mint a feszület. Hát mondom, na, én is valamit kell, felvettem egy fehér inget, egy fekete zakót, ne nézek ki, úgy, mint egy városi mellettük, és elindultam velük kifele a stúdióba. Abban az évben lopták el az autónkat, úgyhogy metróval kellett menjek, és a stadionoknál vonulunk a tömegben. Meg kell mondjam, hogy azért jól néztünk ki székely ünneplőben, mindhárman. Vonulunk a tömegben, és egy ember odajön Gábor Déneshez, aki csángó származású, és azt mondja: ne haragudjon meg, fiatal ember, elkezdődött már a csángó fesztivál. Azt mondja: nem csángó fesztivál, az táncház fesztivál, és mindjárt vége van. Megyünk tovább, és látom, hogy Dénes nagyon haragos. Mondom: mi bajod van, Dénes? Azt mondja: nézd meg te, székely ruhába és csángónak néznek. Történt egyszer, hogy egy híres népzene együttes eljött Budapestre egy nemzetközi fesztiválra. És hát egy órája volt mindenkinek fellépni, nemzetközi volt a fesztivál, előttük egy indiai szitár zenekar muzsikált. A gyümesiek beültek, a csángók végighallgassák becsülettel, nyomták az indiaiak a szitárt egy órán keresztül, utána szépen összecsomagoltak, hazamentek, felmentek a csángók is, bazseváltak egy nagyot, ittak egyet rá, utána szépen hazajöttek. Otthon kérdezik őket: na, milyen volt?

hát jó volt, azt mondja, képzeld el, előttünk fellépett egy ilyen nemzetközi cigánybanda, de az volt az érdekes, hogy stimmoltak egy órát, aztán abba hagyták, és hazamentek. A gyimesi gyereket megkérdezték, hogy mit csinálnak a szeméttel, és azt mondja, a gyerek, nálunk nincs szemét. Hát hogy nincs? Hát azt mondja, amit nem eszünk meg mi, azt megeszi a kutya. Amit nem eszik meg a kutya, azt elégetjük. És ami nem ég el, az még jó lesz valamire. A plébánián a papbácsi tanította a kicsi csángó gyerekeket, hogy jegyezzétek meg, hogy mindenkinek megvan a saját keresztje. Az egyik kisgyerek jelentkezett, és azt mondja, papbácsi, nekünk a Jóisten miért ekkorát adott? Nyergestetőn, ha túlmegyünk, ott van a Kászonok völgye, egy ilyen hobbit táj, mint ahogy a Gyűrűk urában hobbit táj, úgy kell elképzelni, dimbes, dombos, folynak, patakok, méhek, zümmögnek. Érdekesek a kászoniak, tehát ahogy érdekesek a szentkirályiak, vagy a csángók, úgy érdekesek a kászoniak is. Na hát ott az történt még az igazságszolgáltatás hajnalán, amikor még a falu öregei, bölcsei szabták ki a büntetést, hogy a kovács valami nagyot tévesztett, mert halálra ítélték. Ki is hirdették, hogy szombaton a kovácsot felakasszák. Na, össze is gyúlt a falu népe, már ácsolták az akasztófát, és egyszer megint összeültek az öregek, és azt mondja az egyik, halljátok-e te, nekünk csak egy kovácsunk van. Most felakasszuk, járhatunk át a nyergestetőn keresztül csíkba patkoltatni a lovainkat, jó drágán. Ülnek, hümmögnek, s azt mondja az egyik nagy okos, de szabóból kettő van. Úgyhogy az egyik szabót ártatlanul felakasztották, ha már be volt ígérve. Drága Guszti bátyám szabó volt, s ő mindig mondta, amikor ezt elmeséltem, ezt a történetet neki, igen, fiam, a szabó legényeknek nagyon szomorú sorsuk van, pedig a szakmájuk rokon az Istenével, mert amit az Isten s a szabó rád szab, azt egy életen keresztül hordanod kell. Rabló meséket fogok elmondani. Előre figyelmeztetek mindenkit, hogy ebből egy szó sem igaz. 90-es években történt, Bocskor Lóri kollégámmal, akkoriban segélyeket kaptunk Németországban, 89-ben rengeteg segély jött be, ilyen menő sikabátokat meg esőkabátokat is kaptunk, ilyen alumínium színű, tehát olyan volt, mintha alumínium fóliába lennél öltözve. És volt egy ilyen esőkabátja Bocskor Lórinak, és elmentünk, osztálytársam különben, elmentünk biciklizni a Szent Imrei Büdös fürdőbe, így hívják Szentkirály fölött, csodálatos hely, tele mofétákkal, gázakkal, kéngáz, azért is büdös fürdő a kéngáz miatt. És hát azt kell tudni, a büdös fürdőről 1400-1500 méter magasan van, hogy amikor az erős idő jön, a vihar, akkor a felhők beszállnak a fák közé, az elektrostatikusság az úgy megnövekszik, hogy az hihetetlen, szikrázik majdnem minden, hihetetlen érzés, és ráadásul még ott van a Securitate által a régi időkből egy nagy-nagy antenna. Valami lehallgató antenna féle lehet, a mai napig őrzik, és hát elmentünk biciklizni, tekerünk ki az oldalon, tekerünk, fú, a felhők a fenyők között. Bocskor Lóri ebbe az alumínium színű esőkabátba, teker előttem, én mögötte, nyelvem már lóg. Elérkezünk az antenna irányába, nézem, először nem hittem, azt hittem rosszul látok, de akár hiszik, akár nem, a hátán bejött a

0: Lilahagymának, úgy mondjuk, hogy piroshagymát. Vegyél el egy piroshagymát, de olyat, amit a nagyanyád a dér előtt szedett le. Mert ha a dér megcsipi, akkor édes lesz a hagymas. Ha a dér előtt leszedik, akkor olyan csípős, hogy vallatni lehet vele. Elvettem egy olyan jó piroshagymát, beteszem a zsebembe, jól felöltöztünk, nálunk a tartalék, melegítő, első segély, szers, megyünk a határban, kint, Hargit alján, süvít a szél, mínusz 36 fok. Idáig a mi földünk! Ezt pityókába vetettem be, jövőre lehet árpával, meglátjuk, mentünk tovább, és hát elértünk egy szép, tiszta, szűz hó fetter rétig. Azt mondja, bátyám, na most vedd elő a hagymát. Elővettem, rávágott egyet, úgyhogy levedzem, szépen bevittem, a mínusz 36 fokban recsegő hóba letettem, a szűzhónak a közepébe visszajöttem a nyomaimba, megálltam, süvített a szél, ezóta legkínosabb, néha-néha pálinkát így meghúztuk, vissza, süvített, egyszer csak a nyulak kezdtek jönni. Jöttek, jött a másik, és elkezdték gyorsan rágni a csipőshagymát, és ahogy rágták, könnyük elkezdett csorogni, és ahogy csorgott, fagytak oda, úgyhogy amikor négy odafagyott, mentük, szedtük le könnyeikről, és raktuk be a zsákba. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim!
1: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kaiser Hajnal, Kovács Zsófia, Svébis György.
2: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Van a rádió. Panda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
1: Apró hal, mégis egyre többet hallani róla. Tisza mentén most egy kisebb, de nagyon érdekes halról beszélgetünk, a gébről. Sokan talán nem is tudják pontosan, milyen hal ez, pedig a Tiszában is egyre gyakrabban találkoznak vele. A gébfélék eredetileg főként a Fekete-tenger környékéről származnak, az elmúlt évtizedekben azonban több folyóban is elterjedtek.
2: Mint ahogy mondtad is, hogy kisebb méretű hal, általában a meder közelében mozog, teste hosszúkás, szemei nagyobbak, és szeret a kövek akadók között rejtőzni.
1: A hajózás és a vízi összeköttetések miatt több halfaj is új területekre jutott az évek során. Így terjedtek el bizonyos gépfajok is, de a horgászok is nagyon jól ismerik, a horgászok gyakran találkoznak vele. Van, aki nem örül neki, másokat viszont érdekel ez az új halfaj.
2: A gép nagyon jól alkalmazkodik a környezetéhez, gyorsan szaporodik és jól bírja a változó körülményeket is. De miért ilyen érdekes, mert jól mutatja, hogyan változik a folyók élővilága az idő múlásával, a természet állandó mozgásban van.
1: A Tisza világa tele van ismert és kevésbé ismert élőlényekkel,

0: és néha a legkisebb halak mögött is érdekes történetek rejtőznek. Ez volt a tiszai pillanatok, ahol ma a Tisza apró, de alkalmazkodó lakóját ismertük meg.
1: A tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tiszatangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tiszatangó, ahol a folyó történik.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fandarád.
4: Kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a magyar kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
5: Szűk utcán történelmi emlékek, különleges hangulat és egy kis mediterrán érzés Magyarország déli részén. Most Magyarországra egyik legkülönlegesebb városába utazunk, mégpedig Pécsre, egy városba, ahol a történelem, a művészet és a mediterrán hangulat egyszerre van jelen. Pécs Baranya vármegye központja és Magyarország egyik legrégebbi városa, már a római korban is fontos település volt.
6: A város egyik legismertebb különlegessége az ókeresztény sírkamra rendszer, amely ma a világ örökség része. Ez azt mutatja, hogy Pécs történelme egészen az ókorig nyúlik vissza.
5: És itt van Pécs egyik jelképe, a gyönyörű székesegyház, a négy tornya messziről felismerhető, és az egész épület különleges nyugalmat áraszt.
6: Sokan mondják, hogy Pécsnek mediterrán hangulata van, talán a szűk utcák, a teraszok és a kellemes klíma miatt.
5: A város neve összeforrt a híres zsolnai örökséggel és a zsolnai porcelán virághírű lett, és ma a negyed kulturális központként működik.
6: Pécs diákváros is. Itt működik Magyarország egyik legrégebbi egyeteme, ezért a város egyszerre történelmi és fiatalos is.
5: A környék híres a borairól is, és a pécsi éttermekben sok finom dél-magyarországi ételt lehet megkóstolni.
6: És este a város különösen hangulatos, a kivilágított utcák, a teraszokon beszélgető emberek és a nyugodt hangulat teljesen magával ragadja az embert.
5: Egy nyári este Pécs főterén valahonnan halk zene szól, az emberek lassan sétálnak, a város pedig egyszerre tűnik történelminek és élőnek.
6: Mert vannak városok, amelyek nem hangosak, mégis nagyon mély nyomot hagynak az emberekben, és Pécs pontosan ilyen nyugodt, művészi és szerethető. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma Magyarország mediterrán városában sétáltunk egy kicsit.
4: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a magyar kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatot.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: A nyári ruhának nem csak szépnek kell lennie, hanem kényelmesnek és könnyednek is, de milyen legyen a nyári ruha valójában? Most arról fogunk beszélni, hogy milyen az igazán jó nyári ruha, mert nyáron az ember nem csak jól szeretne kinézni, hanem túlélni is a meleget.
4: És a legfontosabb talán a kényelem, a túl vastag vagy műszálas ruhák nagy melegben nagyon kellemetlenek lehetnek.
3: A természetes anyagok fontosak, nyáron sokan szeretik a pamutot, a lent, a vékony viszkózt, mert ezek könnyebb és szellősebb anyagok lehetnek.
4: A lenge, lazább szabás sokkal kényelmesebb lehet a nagy melegben, a túl szűk ruhák nyáron kevésbé praktikusak.
3: De milyen színek jók? A világosabb színek általában kellemesebbek lehetnek napsütésben. A fehér, a bézs, a pasztelszínek, a világos kék, mert kevésbé nyelik el a hőt.
4: Nyáron sokan szeretik a virágos vagy vidám mintákat is, mert könnyedebb és frissebb hangulatot adnak.
3: A hossz is számít, van, aki a rövidebb ruhákat kedveli, más inkább a hosszabb, lebegő fazon. A lényeg, hogy jól érezzük magunkat benne.
4: Nyáron jól működhetnek a kiegészítők, fonott táskák, szalmakalapok, könnyű szandálok, persze a napszemüveg sem maradhat el. Nyári délután egy könnyű ruha finoman mozog a szélben, és az ember végre nem fázik, és nem is siet sehova.
3: A legjobb nyári ruha nem feltétlen. Ez volt a Divatpercek, ahol ma a nyár legkönnyebb ruhája.

0: díjról beszélgettünk.
1: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Manna Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis egészség és természet. A Biopercek rovat támogatója a Magyar Kanizsi Biomagüzlet, amely a piac tér 13-as szám alatt található. A Biomagüzletben megtalálhatók gyógynövényteák és teakeverékek a szervezet támogatására, rozsdús édesítők, valamint számos egészséges alapanyag a mindennapi táplálkozáshoz. Biomag, ahol a természet ereje a mindennapok része.
2: Kelkáposzta chips a ropogós zöld különlegesség chips, de nem krumpliból. Igen, a kelkáposzta chips az utóbbi évek egyik legérdekesebb egészségtudatos nasolni valója lett.
3: Most egy nagyon népszerű lett az egészségtudatos étrendben, és ebből készülhet ropogós chips is.
2: De hogyan készül? A leveleket kisebb darabokra tépik, kevés olívaolajjal és fűszerekkel összeforgatják, majd sütőben ropogósra sütik.
3: És hogy milyen fűszerek illenek hozzá? Nagyon finom lehet például fokhagymával, paprikával, szezámmal, parmezánnal, csilipehelyjel.
2: De miért szeretik sokan? Mert könnyebb alternatívája lehet a hagyományos chipsnek, és sokan szeretik a különleges, ropogós állagát is.
3: A kelkáposzta vitaminokban és rostokban gazdag zöldség lehet, és régóta ismert.

0: növény Európában.
1: A mérték itt is fontos, persze attól, hogy a zöldségből készül, még ez sem kell korlátlanul lenni, a kiegyensúlyozottság itt is fontos.
0: Sokan pont azért szeretik, mert ugyanúgy lehet ropogtatni filmnézés közben, csak egy kicsit másképp.
1: Igen, ugyanúgy csak egy kicsit másképp, a sütőből lassan zöldes, ropogós levelek kerülnek elő, elsőre furcsának tűnnek, aztán valaki megkóstolja és meglepődik, milyen finom is.
0: Mert néha a legegyszerűbb zöldségek tudnak a legnagyobb meglepetést okozni, és a kelkáposzta chips pontosan ilyen, egyszerre egészségesebb és meglepően ropogós. Ez volt a Biopercek, ahol ma zöld levelekből készült a ropogtatni való.
2: A Biopercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Biomagüzlet, a Piac tér 13-as szám alatt. Ha egészséges alapanyagokat, termész Biomag, ahol a természet és az egészség találkozik.

0: Banda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelőanyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
2: Régi bútorok új élete, egy régi bútor.

0: Mindig lom, néha csak egy kis törődés és új színre vált. Most egy olyan témáról beszélgetünk, amit egyre többen szeretnek, régi bútorok újrafestése és felújítása, mert sok régi darabban még rengeteg lehetőség van.
1: És sokszor a régi bútorok sokkal masszívabbak, mint néhány mai darab. Csak egy kis megújulásra van szükségük.
0: Az első lépés a felújítás előtt fontos megnézni a bútor állapotát, stabilen mennyire kopott kell-e javítani, és utána persze jön a csiszolás.
1: A régi festék vagy lakréteg eltávolítása sokszor csiszolással történik. Ez időigényes lehet, de nagyon fontos a szép végeredményhez.
0: De milyen színt válaszunk? Ma nagyon népszerűek a fehér, a bézs, a zsályazöld, a pasztelszínek, valamint a matt fekete, ezek modern és letisztult hatást adhatnak.
1: Sokan használják a kréta festéket is, mert különleges, kissé régies hangulatot adhat a bútornak.
0: A régi és az új találkozása, egy régi komód vagy szék teljesen új életet kaphat, és ettől az otthon is személyesebb lesz. Nem csak a festés számít, az új foggantyúk, textíliák vagy kisebb díszek is sokat változtatnak egy bútor hangulatán.
1: Mert nem csak szép, hanem fenntarthatóbb megoldás is lehet, ahelyett, hogy kidobnánk egy régi bútort, új esélyt adunk neki. Egy régi szekrény évekig porosodik a sarokban, aztán valaki lecsiszolja, újra festi, és egyszer csak újra az otthon egyik legszebb darabja lesz.
0: Néha nem az újat kell keresni, hanem meglátni a szépséget abban, ami már régóta velünk van. Ez volt a Színes Percek, ahol ma a régi bútorok kaptak új történetet.
2: A Színes Percek rova támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor, alapoktól a befejezésig.

0: Manna Rádió.
1: Illatok, ízek, hagyományok, a konyha lelke, a fűszer. Ez a fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika, 100% hazai alapanyagból, hagyomány és minőség minden csipetben.
2: A bazsalikomról fogunk most pedig beszélni, a mediterrán konyha illatos királyáról. Kevés fűszernek van annyira friss és nyári illata, mint a bazsalikomnak. Most egy igazán illatos és különleges fűszer következik. Sokan már az illatáról azonnal felismerik, és szinte rögtön a mediterrán konyha jut róla eszükbe.
3: A bazsalikomot már több ezer éve használják, eredetileg Ázsiából és Indiából származik, ahol már az ókorban is ismert növény volt.
2: Régi idők növénye, az ókori görögök és a rómaiak is ismerték, egyes helyeken szent növényként tisztelték, és sok hagyományban hiedelem is kapcsolódott hozzá.
3: A bazsalikom szereti a meleget, a napsütést, a rendszeres öntözést, ezért nyáron érzi igazán jól magát.
2: De mire használhatjuk a bazsalikom? Nagyon sok ételhez illik, különösen paradicsomos fogásokhoz, pizzához, tésztákhoz, salátákhoz, pesztóhoz, és az olasz konyha kedvence is.
3: Igen, az olasz konyha szinte elképzelhetetlen bazsalikom nélkül. A paradicsommal együtt különösen harmonikus párost alkotnak.
2: Nem csak fűszer, régen gyógynövényként is ismerték, a népi hagyományokban nyugtató és frissítő növényként is emlegették.
3: Sokan cserében is nevelik otthon az ablakban, hogy a teraszon nem csak hasznos, hanem nagyon jó illatot is ad.
2: A méhek is szeretik virágzáskor, a méhek is kedvelik, és a kertben is nagyon hangulatos látvány is lehet.
3: Nyári este egy olasz étterem teraszán a friss bazsalikom illata keveredik a paradicsom és az olívaolaj illatával, és az ember rögtön megéhezik.
2: Vannak illatok, amelyek rögtön hangulatot teremtenek, és a bazsalikom pontosan ilyen. Friss nyári és élettel teli, ez volt a Fűszerpercek, ahol ma mediterrán illatok töltötték meg a stúdiót.
1: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet íze, gondosan feldolgozva.

0: Here we go! A térség legjobb zenéi. Okay, ready? No. This is the station.
1: I am Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: Vajon mit tartogat ma az égbolt? Napsütést? Esőt? Vagy egy különleges természeti jelenséget? Ez az időjárás természeti érdekességgel rovat a Tisza hangjában. A rovat támogatója a Zentai Bauplast PVC nyílászárók gyártója, ahol modern, többkamrás PVC ablakok és ajtók készülnek. A Bauplast méretregyártást és szakszerű beépítést is vállal. Zenta, Dózsa György utca 34. Telefon 064-642-2045. Bauplast. Érezhető különbség.
1: Ulla. Most ez lett volna a programajánló.
2: A mai napon túlnyomóan napos és meleg idő várható, reggel mérsékelt, majd egyre jobban felerősödő északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 12 fok volt, a legmagasabb nappali pedig 24 Celsius fok körül alakul majd. A következő napokban változóan felhős és szeles lesz az idő, de a napsütés továbbra is marad. Mérsékelt és erős északnyugati széllel kell számolni. A nappali csúcshőmérséklet 24 fok körüli lesz, és jövünk is a természeti érdekességünkkel. A szél láthatatlan, mégis hatalmas ereje van. Most a szélről fogunk beszélni, arról a természeti jelenségről, amit nem látunk, de folyamatosan érezzük a hatását.
1: A szél tulajdonképpen a levegő mozgása, a különböző hőmérsékletű levegő tömegek miatt alakul ki, és bizony a szélnek sokféle ereje lehet.
2: 13 fokozatú skála szerint mérjük a meteorológiában, és azt tudjuk mondani, hogy a nulla az valójában jelenti a szélcsendet. Az egyes az gyengebb légmozgás, a kettes enyhe szél, a hármas gyenge szél, a négyes mérsékelt, az ötös élénk, a hatos erős, a hetes erősen szeles idő, a nyolcas viharos szél, a kilences erős vihar, a tízes heves vihar, a tizenegyes már orkán erejű szél, a tizenkettes pedig teljes orkánt jelent.
1: A szél erejét gyakran a természet mutatja meg legjobban, a gyenge szél csak megmozgatja a faleveleket, de a viharos szél már ágakat is törhet.
2: Nagyon érdekes, hogy a szél nem csak mozgatja a természetet, hanem segíti is, sőt, növények magját a szél szállítja tovább.
1: Gondoljunk csak a pitypangra. A kis fehér magok messzire repülhetnek a szél segítségével, és így új helyeken is kinőhetnek a növények.
2: És a szélnek fontos szerepe van az időjárásra, a felhőkre, a hőmérsékletre, valamint a növények terjedésére, és sokszor még a levegő tisztaságára is.
1: Nyári délután egy pitypang magjai lassan elszállnak a szélben, valahol messzebb új élet kezdődik belőle.
2: A szél láthatatlan mégis ön, és néha egyetlen fuvallat is messzire vihet valamit. Ez volt az időjárás, ahol ma a szél erejének és titkainak nyomába eredtünk.
0: Ennyi volt az időjárás természeti érdekességgel rovatunk. Támogatunk a Zentai Bauplast PVC nyílászárók gyártója, ahol az ablakok, ajtók mellett árnyékolás technikai megoldások széles választéka is megtalálható. A Bauplast célja, hogy ügyfeleinek ne csupán egy terméket, hanem hosszú távú komfortot, energiahatékonyságot és biztonságot biztosítson. Telefon 064-642-2044. Magyarországon a Bauplast nyílászárói webshopon keresztül is elérhetők. www.bauplasthungary.eu. Bauplast. Megbízható védelem az otthonodnak minden évszakban.
3: Most

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4 562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4 876 660. Angrotex.
2: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
3: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020.

0: Proline. Minden idők legjobb ajtó- és ablakmegoldásai.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Községi közlekedési versenyt tartottak Magyar Kanizsán. A Kressz Kriszti elnevezésű megmérettetésen az iskola előkészítős óvodai csapatok, valamint az általános iskola első és második osztályos diákjai vettek részt. Az eseménynek a Jován Jovánovics Zmáj általános iskola Zmáj épülete adott otthont, ahol 30 gyerek mérte össze tudását. Azon gyerekek jutottak tovább a községi versenyre, akik az iskolájukban meghallgattak egy előadást, majd egy vonatkozó teszt kitöltése során a legtöbb pontot érték el. A Magyar Kanizsai általános iskolát 3 csapat képviselte, míg az óvodások 7 csoportban versenyeztek. A feladatokat korcsoportok szerint osztották fel, a kérdések kivetítőn is olvashatók voltak, de egy moderátor is megosztotta azokat a gyerekekkel, akik csoportokban dolgozva válaszoltak azokra, vagy rajzolták le a jó megoldást. A verseny az alsós és az óvodás gyermekeknek szólt, annak érdekében, hogy minél hamarabb megtanulják az alapvető közlekedési szabályokat. A legtöbb pontot szerzett csapat ajándékban részesült, és tovább jutott a körzeti versenyre. A programot Magyar Kanizsa önkormányzata támogatta. Mezőgazdasági nyíltnapot szerveztek Kispiacon, amely innovatív, többszereplős megközelítéssel kínál megoldásokat a klímaváltozás okozta kihívásokra. A projektben 4 mintafarm vesz részt, 2 Magyarországon, 2 pedig Szerbiában működik. A kispiaci rendezvény középpontjában a kecske sajt állt. Az érdeklődők szakmai előadásokat hallgathattak meg a kecsketej, a kecske sajt és a borok kapcsolatáról. Emellett bemutattak egy sajtkészítéssel kapcsolatos mesekönyvet is. A program zárásaként a látogatók bejárhatták a nyílt napnak otthont adó kecskefarmot, ahol a farm termékeit is megkóstolhatták. A szerb kormány a legutóbbi ülésén elfogadta a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről szóló határozatot, amely hatályon kívül helyezi az előzőt, így a korábbi 25% helyett a jövedéki adó most csak 20%-kal alacsonyabb. Így most a benzin jövedéki adója 3,6 dinárral, a dízelé pedig 3,7 dinárral magasabb literenként. "1957 óta nem ittak olyan kevés bort világszerte, mint 2025-ben. Közel 70 éves mélypontra zuhant a borfogyasztás a világon. A visszaesést az infláció, a gazdasági bizonytalanság és a megváltozott fogyasztói szokások okozzák. Franciaországban, Olaszországban és az Egyesült Államokban is csökkent az értékesítés, Kínában pedig 5 év alatt több mint 60%-kal esett vissza a fogyasztás. Ugyanakkor a magyar borászat kiemelkedően teljesített. A magyar borexport tavaly több mint 15%-ra nőtt, főként a német piacon. A hegyközségek nemzeti tanácsa legfrissebb kutatása szerint a magyar piac stabil, a bor pedig továbbra is a második legnépszerűbb alkoholos ital Magyarországon.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai nap folyamán túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, de néhol előfordulhat zápor, gyenge zivatar, így az érintett tájakon vizes csúszós útszakaszokkal is találkozhatnak a közlekedők. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Napközben többfelé megélénkül az északi-északnyugati szél. Záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak, emiatt romolhat a járművek menetstabilitása. Hajnalban reggel egyes tájainkon pára köd okozhat átmenetileg korlátozott látási viszonyokat. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
3: A mai napon túlnyomóan napos és meleg idő várható, reggel mérsékelt, majd egyre felerősödő északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 24 Celsius fok körül alakul. A következő napokban változóan felhős és szeles lesz az idő, de a napsütés továbbra is marad. Mérsékelt és erős északnyugati széllel kell számolni. A nappali csúcshőmérséklet 24 fok körüli lesz. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 184, Zentánál 253 cm magas.
4: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az Orvos Meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
3: A mai napon sem érkezik front térségünkbe, de lassú, ugyanakkor határozott melegedés fogja jellemezni időjárásunkat. Emiatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak, körükben migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás ingadozás alakulhat ki. Emellett sokaknál jelentkezhet váradékonyság, bágyadság, dekoncentráltság is. A néhol előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szélesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
4: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Kocincs velünk a következő 30-ra! Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem! Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi és még elképesztően sok fellépő. Jó bor, jó zene a domtéren is. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között. Infók, programok, helyszínek. szegediborfesztivál.hu.
5: Ez volt a

0: ápolása, továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal, amit mi kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Proleće i 1. maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből family csomagok. www.stkable.tv.
3: Startol a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb. Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21-31. Infók, programok, helyszínek. szegediborfesztivál.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: I want you to want me.

11 óra van.

0: 105.3
1: Hit Music.
2: Hit Music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják. A szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
4: Ez volt a reklám.
5: Szevernoamerički ritem prepozna.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Ez volt a reklám.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
0: Illatok, ízek, zene és borélmények várják Önöket a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon, május 22-én és 23-án Magyar Kanizsán a Kisparkban. A rendezvény ünnepélyes megnyitója pénteken 16 órakor kezdődik. Kiváló borászatok mutatkoznak be, szakmajszter borászat, dukai borászat, bálintpincészet, brinza borászat, dibonnés borászat, klinocski vin borászat, tiszakóp hungarikum és podumkordisz borászat. Kézműves sörök, finom ételek és italok széles választéka várja a látogatókat a Gasztrobalkán standjánál. Kocincsunk együtt, találkozunk a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon.

Hon a rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánk perceket hallják. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A Szeged napja ünnepség sorozat idején kedvezményes időalapú jeggyel utazhatnak a közösségi közlekedést használók Szegeden. Május 21-e és 31-e között minden este 18 óra után érvényesített menetjegy korlátlan utazásra jogosít a helyi busz, villamos, trolibusz és vasútvillamos járatokon. Az akció az érvényesítés napján az utolsó meghirdetett járatig használható. A kedvezmény az elővételben váltott jegyekre, a gyűjtőjegyekre, a mobil jegyekre és a fedélzeti jegyekre is érvényes. A jegyeket este 6 után kell érvényesíteni a járműveken található készülékekkel. A fedélzeti automatából vásárolt jegyek külön kezelést nem igényelnek. A kedvezmény nem vonatkozik a 91E, 92E és a 93E jelzésű éjszakai járatokra. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az időalapú jegy a szegedi szabadtéri játékok estén is használható lesz. Különleges történelmi sétára várja az érdeklődőket Szegeden. A Szeged fényei következő programja a hajdani szegedi vármúltját idézi meg pünkösd vasárnap reggel 9 órától. A közel 2 órás séta során a résztvevők megtekinthetik a vár megmaradt részeit, majd végigjárják az egykori várfal nyomvonalát is. A szervezők bemutatják a vár legfontosabb pontjait és történelmi szerepét. A szegedi vár évszázadokon átvédte a várost, később pedig bontása hozzájárult Szeged fejlődéséhez. A program során érdekes helytörténeti történetek és legendák is elhangzanak majd. A vármaradvány látogatása belépő díjas, ennek összege körülbelül 1500 forint. Az esemény nyilvános, így bárki csatlakozhat a történelmi időutazáshoz. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak a különleges városi sétára. Élelmiszer adományosztás szervez Szegeden a Matrix Közhasznú Alapítvány. A támogatást rászoruló családok és idősek igényelhetik előzetes regisztrációval. Az akciót 2026. május 22-én pénteken tartják délután 4 és 5 óra között. A pontos helyszínt kizárólag a jelentkezők kapják meg. Az adománycsomagok 10 tábla csokoládét és különféle édességeket tartalmaznak. A szervezők szerint a kedvezményezés célja, hogy segítséget és egy kis örömet vigyenek a nehéz helyzetben élők mindennapjaiba. A jelentkezési lehetőség a szabad helyek függvényében érhető el. A regisztráció a Bohóc Doktor program hivatalos internetes oldalán történik. A szervezők hangsúlyozzák, egy kisebb segítség is sokat jelenthet a rászorulók számára. Még május 26-áig jelentkezhetnek a tanintézmények az idei kihívás napja programra. Az országos kedvezményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze mozgásra a gyerekeket és a közösségeket. A szervezők szerint sok diák örül majd annak, hogy ezen a napon a tanórák helyett sportos és közösségi programokon vehetnek részt. A nevezés online történik több kategóriában, például tanintézmények, települések, munkahelyek és közösségek számára. A programhoz nyugdíjas szervezetek is csatlakozhatnak. A kihívás napja évek óta az egészséges életmód és a rendszeres mozgás népszerűsítését szolgálja. Az esemény kiemelt támogatója a Kinder Joy of Moving. A részletek és a nevezési információk a program hivatalos honlapján találhatók. A könyvhét program sorozathoz kapcsolódva mutatják be a jubileumi 10. Szegedi Horizont antológiát Szegeden a Városi Rock Klubban június 17-én. Az eseményt az Arayon Kulturális Egyesület szervezi. A kötet a szegedi és Szegedhez kötődő szerző 2025-ben folyóiratokban megjelent írásaiból válogat. A bemutatón felolvasásokkal, beszélgetésekkel, valamint zenei és színházi programokkal idézik meg a kortárs szegedi irodalmi életet. Az este vendége lesz Bene Zoltán és Diószegi Szabó Pász szerkesztő, valamint fellép Varga Norbert, a Szegedi Egyetemi Színház művészeti vezetője is. Közreműködnek a Szegedi Egyetemi Színház színészei. A program a Szószínpódium művészeti beszélgetés sorozat részeként valósul meg. A rendezvényre a belépés díjtalan, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Kedves hallgatóink! Önök a Palánk hírperceket hallották. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a palankhir-szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket, maradjanak!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu.

Recorrente.

Spotkania. O srdce lůda.

Megjelent a Hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Morvai Rácz Richárd, Városok és korszakok között című írása nyitja. Írunk arról, hogy megalakult a Tisza kormány. A belgrádi szemmel rovatban pedig egy titokzatos gyilkossági ügyről számolunk be, amelynek szálai egészen a felső körökig vezethetnek. Kitekintünk a világ eseményeire is. Ezúttal arról írunk, hogy mélyül az amerikai-európai gazdasági feszültség. Hazai témáink közül kiemeljük, hogy mintegy 30 év után éled újjá Szabadkán az úrnapi körmenet hagyománya. Lapunkban interjút olvashatnak arról is, hogy a tudás, mint alapérték, nem tűnhet el az iskolából. A heti interjú vendége ezúttal Kisboton gimnazista, akiben eddigi eredményei alapján joggal látjuk a jövő egyik rakétamérnökét. Végéhez ért sorozatunk, amelyben a vajdasági Rohonczi Gedeon mentorprogram nyertes pályázóit mutattuk be. Ezúttal a bezdáni Árpás Róbert paprikatermesztőt ismerhetik meg. Bemutatjuk továbbá a Nemesmiliticsi Horváth Bencét, a népzene ifjú mesterét. A Szabadkai Naplóban beszámolunk arról, hogy a Budapesti Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársai voltak a Szvetozár Márkovics Gimnázium vendégei. A Bánáti Újságban pedig arról írunk, hogy jubiláló házaspárokat ünnepeltek Múzsján. És természetesen most sem marad el a 16 oldalas RTV melléklet, a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések sem. Ne feledjék, még tart előfizetői akciónk. A hét nap egész évre mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a hét nap legújabb számát.

Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Községi közlekedési versenyt tartottak Magyar-Kanizsán. A Kressz Kriszti elnevezésű megmérettetésen az iskola előkészítős óvodai csapatok, valamint az általános iskola első és második osztályos diákjai vettek részt. Az eseménynek a Jován Jovánovics Zmáj általános iskola Zmáj épülete adott otthont, ahol 30 gyerek mérte össze tudását. Azon gyerekek jutottak tovább a községi versenyre, akik az iskolájukban meghallgattak egy előadást, majd egy vonatkozó teszt kitöltése során a legtöbb pontot érték el. A Magyar-Kanizsai általános iskolát 3 csapat képviselte, míg az óvodások 7 csoportban versenyeztek. A feladatokat korcsoportok szerint osztották fel, a kérdések kivetítőn is olvashatók voltak, de egy moderátor is megosztotta azokat a gyerekekkel, akik csoportokban dolgozva válaszoltak azokra, vagy rajzolták le a jó megoldást. A verseny az alsós és az óvodás gyermekeknek szólt, annak érdekében, hogy minél hamarabb megtanulják az alapvető közlekedési szabályokat. A legtöbb pontot szerzett csapat ajándékban részesült, és tovább jutott a körzeti versenyre. A programot Magyar-Kanizsa önkormányzata támogatta. Mezőgazdasági nyílt napot szerveztek Kispiacon, amely innovatív, többszereplős megközelítéssel kínál megoldásokat a klímaváltozás okozta kihívásokra. A projektben 4 mintafarm vesz részt, 2 Magyarországon, 2 pedig Szerbiában működik. A kispiaci rendezvény középpontjában a kecske sajt állt. Az érdeklődők szakmai előadásokat hallgathattak meg a kecsketej, a kecske sajt és a borok kapcsolatáról. Emellett bemutattak egy sajtkészítéssel kapcsolatos mesekönyvet is. A program zárásaként a látogatók bejárhatták a nyílt napnak otthont adó kecskefarmot, ahol a farm termékeit is megkóstolhatták. A szerb kormány a legutóbbi ülésén elfogadta a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről szóló határozatot, amely hatályon kívül helyezi az előzőt, így a korábbi 25% helyett a jövedéki adó most csak 20%-kal alacsonyabb. Így most a benzin jövedéki adója 3,6 dinárral, a dízelé pedig 3,7 dinárral magasabb literenként. "1957 óta nem ittak olyan kevés bort világszerte, mint 2025-ben. Közel 70 éves mélypontra zuhant a borfogyasztás a világon. A visszaesést az infláció, a gazdasági bizonytalanság és a megváltozott fogyasztói szokások okozzák. Franciaországban, Olaszországban és az Egyesült Államokban is csökkent az értékesítés, Kínában pedig 5 év alatt több mint 60%-kal esett vissza a fogyasztás. Ugyanakkor a magyar borászat kiemelkedően teljesített. A magyar borexport tavaly több mint 15%-ra nőtt, főként a német piacon. A hegyközségek nemzeti tanácsa legfrissebb kutatása szerint a magyar piac stabil, a bor pedig továbbra is a második legnépszerűbb alkoholos ital Magyarországon.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar-Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai nap folyamán túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, de néhol előfordulhat zápor, gyenge zivatar, így az érintett tájakon vizes csúszós útszakaszokkal is találkozhatnak a közlekedők. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Napközben többfelé megélénkül az északi-északnyugati szél. Záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak, emiatt romolhat a járművek menetstabilitása. Hajnalban reggel egyes tájainkon pára köd okozhat átmenetileg korlátozott látási viszonyokat. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos és meleg idő várható, reggel mérsékelt, majd egyre felerősödő északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 24 Celsius fok körül alakul. A következő napokban változóan felhős és szeles lesz az idő, de a napsütés továbbra is marad. Mérsékelt és erős északnyugati széllel kell számolni. A nappali csúcshőmérséklet 24 fok körüli lesz. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 184, Zentánál 253 cm magas.
3: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az Orvos Meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
2: A mai napon sem érkezik front térségünkbe, de lassú, ugyanakkor határozott melegedés fogja jellemezni időjárásunkat. Emiatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak, körükben migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás ingadozás alakulhat ki. Emellett sokaknál jelentkezhet váradékonyság, bágyadság, dekoncentráltság is. A néhol előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szélesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. SD Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. SD Cable Family paketi. stcable.tv.
4: 11 nap bor és mámor, Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják. A szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánk Perceket hallják. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A Szeged Napja ünnepség sorozat idején kedvezményes időalapú jeggyel utazhatnak a közösségi közlekedést használók Szegeden. Május 21-e és 31-e között minden este 18 óra után érvényesített menetjegy korlátlan utazásra jogosít a helyi busz, villamos, trolibusz és vasútvillamos járatokon. Az akció az érvényesítés napján az utolsó meghirdetett járatig használható. A kedvezmény az elővételben váltott jegyekre, a gyűjtőjegyekre, a mobiljegyekre és a fedélzeti jegyekre is érvényes. A jegyeket este 6 után kell érvényesíteni a járműveken található készülékekkel. A fedélzeti automatából vásárolt jegyek külön kezelést nem igényelnek. A kedvezmény nem vonatkozik a 91E, 92E és a 93E jelzésű éjszakai járatokra. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az időalapú jegy a szegedi szabadtéri játékok estén is használható lesz. Különleges történelmi sétára várja az érdeklődőket Szegeden. A Szeged fényei következő programja a hajdani szegedi vármúltját idézi meg pünkösd vasárnap reggel 9 órától. A közel 2 órás séta során a résztvevők megtekinthetik a vár megmaradt részeit, majd végigjárják az egykori várfal nyomvonalát is. A szervezők bemutatják a vár legfontosabb pontjait és történelmi szerepét. A szegedi vár évszázadokon átvédte a várost, később pedig bontása hozzájárult Szeged fejlődéséhez. A program során érdekes helytörténeti történetek és legendák is elhangzanak majd. A vármaradvány látogatása belépő díjas, ennek összege körülbelül 1500 forint. Az esemény nyilvános, így bárki csatlakozhat a történelmi időutazáshoz. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak a különleges városi sétára. Élelmiszer adományosztás szervez Szegeden a Matrix Közhasznú Alapítvány. A támogatást rászoruló családok és idősek igényelhetik előzetes regisztrációval. Az akciót 2026. május 22-én pénteken tartják délután 4 és 5 óra között. A pontos helyszínt kizárólag a jelentkezők kapják meg. Az adománycsomagok 10 tábla csokoládét és különféle édességeket tartalmaznak. A szervezők szerint a kedvezményezés célja, hogy segítséget és egy kis örömet vigyenek a nehéz helyzetben élők mindennapjaiba. A jelentkezési lehetőség a szabad helyek függvényében érhető el. A regisztráció a Bohóc Doktor program hivatalos internetes oldalán történik. A szervezők hangsúlyozzák, egy kisebb segítség is sokat jelenthet a rászorulók számára. Még május 26-áig jelentkezhetnek a tanintézmények az idei kihívás napja programra. Az országos kedvezményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze mozgásra a gyerekeket és a közösségeket. A szervezők szerint sok diák örül majd annak, hogy ezen a napon a tanórák helyett sportos és közösségi programokon vehetnek részt. A nevezés online történik több kategóriában, például tanintézmények, települések, munkahelyek és közösségek számára. A programhoz nyugdíjas szervezetek is csatlakozhatnak. A kihívás napja évek óta az egészséges életmód és a rendszeres mozgás népszerűsítését szolgálja. Az esemény kiemelt támogatója a Kinder Joy of Moving. A részletek és a nevezési információk a program hivatalos honlapján találhatók. A könyvhét program sorozathoz kapcsolódva mutatják be a jubileumi 10. Szegedi Horizont antológiát Szegeden a Városi Rock Klubban június 17-én. Az eseményt az Arájón Kulturális Egyesület szervezi. A kötet a szegedi és Szegedhez kötődő szerzők 2025-ben folyóiratokban megjelent írásaiból válogat. A bemutatón felolvasásokkal, beszélgetésekkel, valamint zenei és színházi programokkal idézik meg a kortárs szegedi irodalmi életet. Az este vendége lesz Bene Zoltán és Diószegi Szabó Pász szerkesztő, valamint fellép Varga Norbert, a Szegedi Egyetemi Színház művészeti vezetője is. Közreműködnek a Szegedi Egyetemi Színház színészei. A program a Szószimpódium művészeti beszélgetés sorozat részeként valósul meg. A rendezvényre a belépés díjtalan, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Kedves hallgatóink! Önök a Palánk hírperceket hallották. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a palankhir-szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket, maradjanak velünk!

0: and Duck Gun. Okay, I'd like to introduce two more members of the group. Steve Jordan on drums. Okay, and also our musical director, Paul Schaefer. Mr. Entertainment himself.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Illatok, ízek, zene és borélmények várják Önöket a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon, május 22-én és 23-án Magyar Kanizsán a Kisparkban. A rendezvény ünnepélyes megnyitója pénteken 16 órakor kezdődik. Kiváló borászatok mutatkoznak be, szakmajszter borászat, dukai borászat, bálint pincészet, brinza borászat, dibonnés borászat, klinocski vin borászat, tiszakóp hungarikum és podumkordisz borászat. Kézműves sörök, finom ételek és italok széles választéka várja a látogatókat a Gasztrobalkán standjánál. Kocincsunk együtt, találkozunk a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Kocincs velünk a következő 30-ra. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi és még elképesztően sok fellépő. Jó bor, jó zene a domtéren is. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között. Infók, programok, helyszínek. szegediborfesztivál.hu.
3: Ez volt a reklám.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Proleće i prvi maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
3: Tartól a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31. Infók, programok, helyszínek, szegediborfesztivál.hu.
4: Ez volt a reklám.

Illatok, ízek, zene és borélmények várják Önöket a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon, május 22-én és 23-án Magyar Kanizsán a Kisparkban. A rendezvény ünnepélyes megnyitója pénteken 16 órakor kezdődik. Kiváló borászatok mutatkoznak be, szakmajszter borászat, dukai borászat, bálintpincészet, brinza borászat, dibonnés borászat, klinocki vin borászat, tiszakóp hungarikum és podumkordis borászat. Kézműves sörök, finom ételek és italok széles választéka várja a látogatókat a Gasztrobalkán standjánál. Kocincsunk együtt, találkozunk a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
5: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi, és még elképesztően sok fellépő. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
3: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Községi közlekedési versenyt tartottak Magyar-Kanizsán. A Kressz Kriszti elnevezésű megmérettetésen az iskola előkészítős óvodai csapatok, valamint az általános iskola első és második osztályos diákjai vettek részt. Az eseménynek a Jován Jovánovics Zmáj általános iskola Zmáj épülete adott otthont, ahol 30 gyerek mérte össze tudását. Azon gyerekek jutottak tovább a községi versenyre, akik az iskolájukban meghallgattak egy előadást, majd egy vonatkozó teszt kitöltése során a legtöbb pontot érték el. A Magyar-Kanizsai általános iskolát 3 csapat képviselte, míg az óvodások 7 csoportban versenyeztek. A feladatokat korcsoportok szerint osztották fel, a kérdések kivetítőn is olvashatók voltak, de egy moderátor is megosztotta azokat a gyerekekkel, akik csoportokban dolgozva válaszoltak azokra, vagy rajzolták le a jó megoldást. A verseny az alsós és az óvodás gyermekeknek szólt, annak érdekében, hogy minél hamarabb megtanulják az alapvető közlekedési szabályokat. A legtöbb pontot szerzett csapat ajándékban részesült, és tovább jutott a körzeti versenyre. A programot Magyar-Kanizsa önkormányzata támogatta. Mezőgazdasági nyílt napot szerveztek Kispiacon, amely innovatív, többszereplős megközelítéssel kínál megoldásokat a klímaváltozás okozta kihívásokra. A projektben 4 mintafarm vesz részt, 2 Magyarországon, 2 pedig Szerbiában működik. A kispiaci rendezvény középpontjában a kecske sajt állt. Az érdeklődők szakmai előadásokat hallgathattak meg a kecske tej, a kecske sajt és a borok kapcsolatáról. Emellett bemutattak egy sajtkészítéssel kapcsolatos mesekönyvet is. A program zárásaként a látogatók bejárhatták a nyílt napnak otthont adó kecskefarmot, ahol a farm termékeit is megkóstolhatták. A szerb kormány a legutóbbi ülésén elfogadta a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről szóló határozatot, amely hatályon kívül helyezi az előzőt, így a korábbi 25% helyett a jövedéki adó most csak 20%-kal alacsonyabb. Így most a benzin jövedéki adója 3,6 dinárral, a dízelé pedig 3,7 dinárral magasabb literenként. "1957 óta nem ittak olyan kevés bort világszerte, mint 2025-ben. Közel 70 éves mélypontra zuhant a borfogyasztás a világon. A visszaesést az infláció, a gazdasági bizonytalanság és a megváltozott fogyasztói szokások okozzák. Franciaországban, Olaszországban és az Egyesült Államokban is csökkent az értékesítés, Kínában pedig 5 év alatt több mint 60%-kal esett vissza a fogyasztás. Ugyanakkor a magyar borászat kiemelkedően teljesített. A magyar borexport tavaly több mint 15%-ra nőtt, főként a német piacon. A hegyközségek nemzeti tanácsa legfrissebb kutatása szerint a magyar piac stabil, a bor pedig továbbra is a második legnépszerűbb alkoholos ital Magyarországon.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar-Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai nap folyamán túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, de néhol előfordulhat zápor, gyenge zivatar, így az érintett tájakon vizes csúszós útszakaszokkal is találkozhatnak a közlekedők. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Napközben többfelé megélénkül az északi-északnyugati szél. Záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak, emiatt romolhat a járművek menetstabilitása. Hajnalban reggel egyes tájainkon pára köd okozhat átmenetileg korlátozott látási viszonyokat. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos és meleg idő várható, reggel mérsékelt, majd egyre felerősödő északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 24 Celsius fok körül alakul. A következő napokban változóan felhős és szeles lesz az idő, de a napsütés továbbra is marad. Mérsékelt és erős északnyugati széllel kell számolni. A nappali csúcshőmérséklet 24 fok körüli lesz. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 184, Zentánál 253 cm magas.
3: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az Orvos Meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
2: A mai napon sem érkezik front térségünkbe, de lassú, ugyanakkor határozott melegedés fogja jellemezni időjárásunkat. Emiatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak, körükben migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás ingadozás alakulhat ki. Emellett sokaknál jelentkezhet váradékonyság, bágyadság, dekoncentráltság is. A néhol előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szélesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Kocincs velünk a következő 30-ra. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi és még elképesztően sok fellépő. Jó bor, jó zene a domtéren is. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között. Infók, programok, helyszínek. szegediborfesztivál.hu.
2: Ez volt a reklám.

Megjelent a Hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Morvai Rácz Richárd Városok és korszakok között című írása nyitja. Írunk arról, hogy megalakult a Tisza kormány. A belgrádi szemmel rovatban pedig egy titokzatos gyilkossági ügyről számolunk be, amelynek szálai egészen a felső körökig vezethetnek. Kitekintünk a világ eseményeire is. Ezúttal arról írunk, hogy mélyül az amerikai-európai gazdasági feszültség. Hazai témáink közül kiemeljük, hogy mintegy 30 év után éled újjá Szabadkán az úrnapi körmenet hagyománya. Lapunkban interjút olvashatnak arról is, hogy a tudás, mint alapérték, nem tűnhet el az iskolából. A heti interjú vendége ezúttal Kisboton gimnazista, akiben eddigi eredményei alapján joggal látjuk a jövő egyik rakétamérnökét. Végéhez ért sorozatunk, amelyben a vajdasági Rohonci Gedeon mentorprogram nyertes pályázóit mutattuk be. Ezúttal a bezdáni Árpás Róbert paprikatermesztőt ismerhetik meg. Bemutatjuk továbbá a Nemesmiliticsi Horváth Bencét, a népzene ifjú mesterét. A Szabadkai Naplóban beszámolunk arról, hogy a budapesti kísérleti orvostudományi kutatóintézet munkatársai voltak a Szvetozár Márkovics gimnázium vendégei. A Bánáti újságban pedig arról írunk, hogy jubiláló házaspárokat ünnepeltek Múzsján. És természetesen most sem marad el a 16 oldalas RTV melléklet, a fricskarovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések sem. Ne feledjék, még tart előfizetői akciónk. A hét nap egész évre mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a hét nap legújabb számát.

Szászló. Manna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
2: 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják. A szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.

Illatok, ízek, zene és borélmények várják Önöket a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon, május 22-én és 23-án Magyar Kanizsán a Kisparkban. A rendezvény ünnepélyes megnyitója pénteken 16 órakor kezdődik. Kiváló borászatok mutatkoznak be, szakmajszter borászat, dukai borászat, bálint pincészet, brinza borászat, dibonnés borászat, klinocski vín borászat, tiszakóp hungarikum és podumkordisz borászat. Kézműves sörök, finom ételek és italok széles választéka várja a látogatókat a Gasztrobalkán standjánál. Kocincsunk együtt, találkozunk a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon.

Don't insult her, I tell you so.

Kedves hallgatóink, önök a Palánk perceket hallják. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A Szeged napja ünnepségsorozat idején kedvezményes időalapú jeggyel utazhatnak a közösségi közlekedést használók Szegeden. Május 21-e és 31-e között minden este 18 óra után érvényesített menetjegy korlátlan utazásra jogosít a helyi busz, villamos, trolibusz és vasútvillamos járatokon. Az akció az érvényesítés napján az utolsó meghirdetett járatig használható. A kedvezmény az elővételben váltott jegyekre, a gyűjtőjegyekre, a mobiljegyekre és a fedélzeti jegyekre is érvényes. A jegyeket este 6 után kell érvényesíteni a járműveken található készülékekkel. A fedélzeti automatából vásárolt jegyek külön kezelést nem igényelnek. A kedvezmény nem vonatkozik a 91E, 92E és a 93E jelzésű éjszakai járatokra. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az időalapú jegy a szegedi szabadtéri játékok estén is használható lesz. Különleges történelmi sétára várja az érdeklődőket Szegeden. A Szeged fényei következő programja a hajdani szegedi vármúltját idézi meg pünkösd vasárnap reggel 9 órától. A közel 2 órás séta során a résztvevők megtekinthetik a vár megmaradt részeit, majd végigjárják az egykori várfal nyomvonalát is. A szervezők bemutatják a vár legfontosabb pontjait és történelmi szerepét. A szegedi vár évszázadokon átvédte a várost, később pedig bontása hozzájárult Szeged fejlődéséhez. A program során érdekes helytörténeti történetek és legendák is elhangzanak majd. A vármaradvány látogatása belépődíjas, ennek összege körülbelül 1500 forint. Az esemény nyilvános, így bárki csatlakozhat a történelmi időutazáshoz. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak a különleges városi sétára. Élelmiszer adományosztást szervez Szegeden a Matrix Közhasznú Alapítvány. A támogatást rászoruló családok és idősek igényelhetik előzetes regisztrációval. Az akciót 2026. május 22-én pénteken tartják délután 4 és 5 óra között. A pontos helyszínt kizárólag a jelentkezők kapják meg. Az adománycsomagok 10 tábla csokoládét és különféle édességeket tartalmaznak. A szervezők szerint a kedvezményezés célja, hogy segítséget és egy kis örömet vigyenek a nehéz helyzetben élők mindennapjaiba. A jelentkezési lehetőség a szabad helyek függvényében érhető el. A regisztráció a Bohóc Doktor program hivatalos internetes oldalán történik. A szervezők hangsúlyozzák, egy kisebb segítség is sokat jelenthet a rászorulók számára. Még május 26-áig jelentkezhetnek a tanintézmények az idei kihívás napja programra. Az országos kedvezményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze mozgásra a gyerekeket és a közösségeket. A szervezők szerint sok diák körül majd annak, hogy ezen a napon a tanórák helyett sportos és közösségi programokon vehetnek részt. A nevezés online történik több kategóriában, például tanintézmények, települések, munkahelyek és közösségek számára. A programhoz nyugdíjas szervezetek is csatlakozhatnak. A kihívás napja évek óta az egészséges életmód és a rendszeres mozgás népszerűsítését szolgálja. Az esemény kiemelt támogatója a Kinder Joy of Moving. A részletek és a nevezési információk a program hivatalos honlapján találhatók. A könyvhét program sorozathoz kapcsolódva mutatják be a jubileumi 10. Szegedi Horizont antológiát Szegeden a Városi Rockklubban június 17-én. Az eseményt az Arayon Kulturális Egyesület szervezi. A kötet a szegedi és Szegedhez kötődő szerzők 2025-ben folyóiratokban megjelent írásaiból válogat. A bemutatón felolvasásokkal, beszélgetésekkel, valamint zenei és színházi programokkal idézik meg a kortárs szegedi irodalmi életet. Az este vendége lesz Bene Zoltán és Diószegi Szabó Pász szerkesztő, valamint fellép Varga Norbert, a Szegedi Egyetemi Színház művészeti vezetője is. Közreműködnek a Szegedi Egyetemi Színház színészei. A program a Szószín Pódium művészeti beszélgetés sorozat részeként valósul meg. A rendezvényre a belépés díjtalan, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Kedves hallgatóink! Önök a Palánk hírperceket hallották. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a palankhir-szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket!

Možda sam vaš ja, sasvim slučajno prošao tvojom.

Sasa. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.